genocide ne corps et âme. Na kupesa nge lusingu, na kupesa nge valeur. Ngeme kuma na putu, obimia pomba, osali matata.